0: super.
1: Hoće.
2: Ja volim jeti kiwi, mrkvu, supu.
3: Slamu i kruhu. I pice.
4: Meso, tehanu, supu.
5: I makarone. I volim jesti. Volim jesti riž.